0: képviselőkhöz.
1: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
2: Ha tényleg le akarják győzni Putyint, valami újjal kell előállniuk, nem a megszokott unalmas módszerekkel. Putyin egy szervezett bűnbanda feje. Önöknek és mindnyájunknak egy bűnszervezettel kell felvennünk a küzdelmet. És itt az lenne a politikai újítás, hogy a szervezett bűnözéssel szembeni módszereket alkalmazzák. Nem kell politikai vetélkedő, se diplomáciai jegyzékváltás, hanem a kétes pénzügyi mahinációk kivizsgálása. Nem kell aggályokat megfogalmazó nyilatkozat, hanem kutassák fel országaikban a maffia kapcsolatokat, azokat a csendes ügyvédeket és pénzembereket, akik segítenek Putyinnak és barátainak elrejteni a pénzüket.
0: Válaszában az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola elmondta,
2: a ház és valamennyi tagja mélységesen elítéli ezt a gyilkosságot. Ez olyan bűncselekmény, amely független nemzetközi vizsgálatot érdemel. Tartoznak a világnak az igazsággal.
0: Az Európai Parlament egy állásfoglalásában határozottan elítélte Alekszej Navalnyi meggyilkolását, valamint teljes támogatásáról biztosította Julija Navalnyáját, aki hitet tett a férje által megkezdett munka folytatása mellett. A képviselők külön hangsúlyozták, hogy nem szabad egyenlőségjelet tenni az orosz nép és a háborús uszító autokrata Kreml rezsim közé. Szolidaritásukat fejezték ki mindazokkal, akik Oroszországban vagy bárhol máshol az embertelen elnyomás és a súlyos személyes következmények ellenére továbbra sem félnek kimondani az igazságot. Ez az adásunk az Európai Unió mind a 24 hivatalos nyelvén és oroszul is elérhető. Hallgassák meg más podcastjainkat is az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europarl Radio weboldalán.
3: Sieviešu dzimumorgānu kropļošanai jāpieliek punkts. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana. Šādi vārdi spēj iedvest šausmas. Diemžēl šī barbariskā prakse ir realitāte. Patiesībā pasaulē šai pieredzei iziet cauri vairāk sieviešu nekā spējam iedomāties. Precīzs meiteņu un sieviešu skaits, kurām veikta dzimumorgānu kropļošana, nav zināms. Tomēr saskaņā ar UNICEF datiem par šīs prakses izplatību, sieviešu dzimumorgānu kropļošana tiek piekopta 31 valstī un no tās cietuši vismaz 200 miljoni meiteņu un sieviešu. Ik gadu šim riskam ir pakļauti aptuveni 4 miljoni meiteņu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz runāsim par barbarisko praksi, kam pakļautas sievietes un meitenes visā pasaulē, proti par viņu dzimumorgānu izkropļošanu. Par praksi, kurai Eiropas parlaments vēlas pielikt punktu. Kas īsti ir sieviešu dzimumorgānu kropļošana? Ar to saprot jebkuru procedūru, kuras laikā nemedicīnisku iemeslu dēļ tiek apzināti mainīti vai ievainoti sieviešu dzimumorgāni. Tie, kas šādas procedūras veic, to dara kultūras, reliģisku vai sociālu iemeslu dēļ. Ģenitāliju izkropļošanas upuri parasti ir jaunas meitenes no agras bērnības līdz pat 15 gadu vecumam, un tā var radīt smagu, tūlītēju un paliekošu ietekmi uz cietušo veselību un dzīves kvalitāti. Turklāt šāda prakse nedod nekādu labumu sievietes veselībai. Visplašāk sieviešu dzimumorgānu izkropļošanu piekopj Āfrikā, taču šī prakse sastopama arī Tuvo Austrumu un Āzijas valstīs. Tomēr šī kaitīgā procedūra tiek praktizēta arī tepat mūsu tuvumā. Tās upuri vai potenciālie upuri identificēti vismaz 16 Eiropas Savienības valstīs. Diemžēl Eiropas Savienībai nav oficiālas statistikas par Eiropā notikušajiem sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas gadījumiem. Taču mēs zinām, ka joprojām apdraudēti ir miljoniem sieviešu. Neraugoties uz to, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izplatība pēdējo 30 gadu laikā ir samazinājusies, šis progress noticis ne visās valstīs, turklāt progresa ceļš nav bijis gluts. Apvienoto nāciju organizācija ir atzinusi sieviešu

0: Az Európai Ombudsman független és pártatlan módon nyújt segítséget az olyan magánszemélyeknek, vállalkozásoknak és szervezeteknek, akik, illetve amelyek hivatali visszásságokat tapasztalnak az Európai Uniós intézmények és szervek működésében. Kivizsgálja a benyújtott panaszokat, így közvetít a polgárok és az uniós intézmények között. Tevékenységéről évente egyszer jelentésben számol be az Európai Parlamentnek. Az ombudsman kifejezést használjuk magára a hivatalra és az azt vezető személyre is.
1: Az ombudsman személyét az Európai Parlament választja meg, megbízatása 5 évre szól és megújítható. A posztot 2024. decembere óta Teresa Anjinho független emberi jogi szakértő és kutató tölti be. Anjinho asszony, aki korábban hazájában, Portugáliában volt helyettes ombudsman, az Európai Csalás elleni Hivatal Felügyelőbizottságának is tagja. Elődje az ír Emily O'Reilly volt, aki 2013. júliusi hivatalba lépése előtt újságíróként dolgozott. Bizonyára önökben is felmerült a kérdés, hogy mit értünk hivatali visszásság alatt.
0: Nos, elsősorban adminisztratív szabálytalanságokat, tisztességtelen bánásmódot, diszkriminációt, hatáskörrel való visszaélést, kifogásolható munkaerőfelvételi gyakorlatot, illetve a válaszadás elmulasztását és a közérdekű információkhoz való hozzáférés megtagadását. Ha valaki elégedetlen egy uniós intézmény, szerv, hivatal vagy ügynökség munkájával, először az érintett féltől kell kérnie, hogy orvosolja a helyzetet. Ha így módon nem jár sikerrel, akkor fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. Panaszát az Európai Unió 24 hivatalos nyelvének bármelyikén benyújthatja. Az ombudsman részrehajlás nélkül függetlenül végzi munkáját. Sem kormányoktól, sem semmilyen szervezettől nem fogadhat el utasítást. Vizsgálatot saját kezdeményezésre is indíthat, az olyan ügyeket kivéve, amelyeket már bíróság tárgyal. Különleges esetekben az Európai Unió Bírósága az Európai Parlament kérésére felmentheti az ombudsmant hivatalából, ha az már nem tudja ellátni feladatát, vagy súlyos kötelezettségszegést követ el. Hogyan végzi munkáját az ombudsman?
1: Szerencsés esetben pusztán azáltal meg tud oldani egy adott problémát, hogy tájékoztatja az érintett intézményt a panaszos észrevételeiről. Amennyiben így nem jár sikerrel, mindent megtesz annak érdekében, hogy a felek mindegyike által elfogadható, kölcsönös megegyezéssel rendezze az ügyet. Ha erre nincs mód, ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett intézmény számára. Ha az nem fogadja el ezeket az ajánlásokat, az ombudsman külön jelentést nyújthat be az Európai Parlamentnek, amely megteszi a szükséges lépéseket. Vegyünk például egy 2024. júliusi esetet. Az akkori ombudsman, Emily O'Reilly, 5 külön vizsgálat alapján hivatali visszásságot állapított meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal, ismertebb nevén az EPSO gyakorlatában. Azt kifogásolta, ahogyan az intézmény az online vizsgázók panaszait kezelte. A pályázók főleg a tesztek elindításával kapcsolatos problémákat, a tesztplatformon elérhető eszközök működését és a túl hosszú várakozási időket nehezményezték. Az egyik vizsgálat során az ombudsman arra kérte az EPSO-t, hogy nézzen utána, lehetséges-e visszamenőlegesen ellenőrizni korábbi tesztek technikai jellemzőit, beleértve a különböző informatikai eszközök akkori működését. Javasolta, hogy a távtesztelési szolgáltatóval kötendő következő szerződésben lehetőleg kösse ki az intézmény, hogy igény tart erre a funkcióra. A másik 4 vizsgálat keretében Emily O'Reilly azt kérte az EPSO-tól, hogy vegye fel a kapcsolatot a panaszosokkal, és közösen találjanak megfelelő és méltányos megoldást a helyzetükre. Mivel foglalkozik még az ombudsman?
0: A konkrét panaszok kivizsgálása mellett az Európai Ombudsman tágabb értelemben vett stratégiai kérdésekkel is foglalkozhat. Megvizsgálhat az uniós intézményeket és a demokratikus döntéshozatali folyamatot érintő kérdéseket, és felhívhatja a figyelmet közérdekű szempontokra. Nézzük ismét az EPSO példáját. Az ombudsman a már említett 5 vizsgálattal egy időben saját kezdeményezésére is lefolytatott egy vizsgálatot, mégpedig az EPSO által alkalmazott távvizsgáztatásról. Ennek alapján azt javasolta az EPSO-nak, tegyen lépéseket azért, hogy egyetlen pályázó se szenvedjen hátrányt a technikai háttér miatt, és senki se essen el a távvizsgázás lehetőségétől. Ezen felül a panasztételi szabályok felülvizsgálatát kértek különösen amiatt, hogy a pályázók a vizsgán hozzáférjenek a hiba elhárításra és a panasztételre vonatkozó információkhoz. Felvetette továbbá, hogy az EPSO, amennyiben a távvizsgák esetében nem tudja biztosítani az esélyegyenlőséget, ismét tegye lehetővé, hogy a pályázók személyesen megjelenve írják meg a tesztet.
1: Végezetül meg kell jegyezni, hogy az Európai Ombudsman nem foglalkozhat a tagállamok nemzeti, regionális és helyi közigazgatását érintő panaszokkal, még akkor sem, ha azoknak uniós vonatkozásuk van. Ezek vizsgálata a nemzeti, illetve a regionális ombudsmanok feladata. Az Európai Ombudsmant az unió egész területéről megkeresik. Évente több mint 700 panasz dolgoz fel, és 350-nél is több vizsgálatot indít. Így közvetít tehát az Európai Unió szervek és az uniós polgárok között, ami elengedhetetlen az Európai Unió megfelelő működéséhez.
0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europearl Radio weboldalán.
2: În ianuarie 2025, Comisia Europeană a prezentat Busola pentru competitivitate, un cadru strategic conceput pentru a ghida activitățile în anii care urmează. Busola urmărește să facă din Europa un lider în domeniul tehnologiilor, serviciilor și produselor nepoluante și sustenabile ale viitorului, asigurând în același timp neutralitatea climatică. Este o inițiativă esențială, deoarece Europa nu a ținut pasul cu alte economii majore în ceea ce privește productivitatea și creșterea economică durabilă. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vom vorbi despre rolul jucat de Busola pentru competitivitate și despre principalele trei domenii de acțiune, inovarea, decarbonizarea și securitatea. Să începem cu inovarea. Uniunea Europeană intenționează să dea un nou impuls inovării, creând un mediu care sprijină companiile noi. În plus, urmărește și să promoveze poziția de lider industrial în sectoarele strategice. În acest sens, un rol cheie îl joacă inteligența artificială. Astfel, Comisia Europeană propune inițiative precum gigafabricile de inteligență artificială și strategia privind aplicarea inteligenței artificiale pentru a impulsiona dezvoltarea și adoptarea acestei tehnologii în sectoarele esențiale. Se vor întocmi și planuri de acțiune pentru materiale avansate, biotehnologie, robotică și tehnologiile spațiale. În plus, o strategie dedicată a Uniunii privind companiile noi sau în curs de extindere le va ajuta pe acestea să depășească obstacolele administrative și să crească. Simplificarea normelor existente pe piața unică ar trebui să ușureze inclusiv funcționarea companiilor inovatoare. Al doilea domeniu important este decarbonizarea. În ultimii ani, prețurile ridicate și volatile la energie au fost o provocare majoră pentru Uniunea Europeană, iar Busola pentru competitivitate urmărește să ofere o soluție, facilitând accesul la energie curată la prețuri abordabile. Pactul pentru o industrie curată este un proiect care va intra în vigoare în curând și va promova tehnologiile curate și noi modele de afaceri circulare. El urmărește să transforme Uniunea Europeană într-un spațiu atractiv pentru companii și fabrici. La rândul său, planul de acțiune privind energia la prețuri accesibile va contribui la reducerea cheltuielilor cu energia. În paralel, planuri de acțiune adaptate vor sprijini sectoarele mari consumatoare de energie, precum industria siderurgică, metalurgică și chimică. Al treilea domeniu de acțiune este securitatea. Uniunea Europeană trebuie să își diversifice sursele și să își reducă dependențele, mai ales în ceea ce privește materiile prime critice și tehnologiile cheie, precum semiconductorii. Busola pentru competitivitate propune crearea de parteneriate internaționale și încurajează achizițiile comune la nivelul Uniunii pentru a garanta siguranța lanțurilor de aprovizionare. În plus, normele privind achizițiile publice vor fi revizuite pentru a introduce o preferință pentru soluțiile europene în sectoarele și tehnologiile de importanță strategică. Pentru a sprijini aceste domenii esențiale de acțiune, Busola pentru Competitivitate enumeră 5 așa-numiți catalizatori orizontali, necesari pentru a îmbunătăți competitivitatea în toate sectoarele. Primul catalizator este simplificarea, fundamentul metodologic al Busolei. Scopul simplificării este să reducă sarcinile administrative și de reglementare, ușurând activitatea companiilor. Al doilea catalizator este realizarea unei piețe unice pe deplin funcționale. Al treilea urmărește crearea unei Uniuni Europene a economiilor și a investițiilor pentru a finanța domeniile prioritare, inclusiv obiective de investiții în sectorul apărării și cercetării. Al patrulea catalizator urmărește să asigure echitatea socială prin crearea unei Uniuni a competențelor. Aceasta va încerca să soluționeze insuficiența forței de muncă, inclusiv a forței de muncă calificate, și să găsească un bun echilibru între calificările existente și cele cerute pe piața muncii. Perfecționarea și reconversia profesională a forței de muncă europene este esențială pentru ca lucrătorii să-și poată schimba profesia sau locul de muncă, dacă este cazul. Ultimul catalizator este coordonarea. Este un aspect crucial, căci o mai bună coordonare a politicilor la nivelul Uniunii și la nivel național va asigura îndeplinirea eficientă a obiectivelor comune. Pe 29 ianuarie 2025, la conferința de presă în care a prezentat această nouă busolă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat:
3: I want to be very clear, we have a plan.
4: Vreau să mă exprim foarte clar. Acum avem un plan, avem o cale clară de parcurs și avem voința politică în acest sens. Ceea ce contează acum cu adevărat este rapiditatea și unitatea. Rapiditatea pentru că lumea nu stă pe loc, trebuie să trecem la o viteză superioară, iar unitatea este importantă pentru a putea pune în practică această voință politică.
3: And unity is important to really implement this political will.
2: Câteva zile mai târziu, la sesiunea plenară a Parlamentului European din februarie, eurodeputații au discutat noul plan cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Consiliului. Cu această ocazie, Adam Szłapka, ministrul polonez pentru afaceri europene, a declarat:
5: The time has come to act decisively.
2: A venit timpul să acționăm decisiv, colaborând strâns pentru a reînnoi competitivitatea Uniunii Europene în fața provocărilor globale. Anul trecut, prin declarația de la Budapesta, liderii europeni au stabilit direcția pe care să o urmăm pentru a stimula competitivitatea Uniunii. Ei au identificat 12 factori care cresc competitivitatea, pe care ne bucurăm să-i regăsim în busolă. Prin urmare, Consiliul European salută busola pentru competitivitate și diversele inițiative anunțate de Comisie, care răspund solicitărilor făcute de statele membre.
5: To the calls made by member states.
2: Pe scurt, Busola pentru Competitivitate este un plan ambițios, menit să stimuleze competitivitatea Europei și să asigure o prosperitate sustenabilă. Punând accentul pe inovare, decarbonizare și securitate, Uniunea Europeană urmărește să devină lider în tehnologiile viitorului și să obțină neutralitatea climatică. Iar noile propuneri legislative vor fi esențiale pentru a transforma această viziune în realitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
6: Ihr seid junge Kunst- und Kulturschaffende und fragt euch, wie die Europäische Union euch helfen kann, eure kreativen Ideen erfolgreich umzusetzen? Dann ist das Programm Kreatives Europa genau das Richtige. Mit einem Budget von knapp 2,5 Milliarden Euro setzt sich die EU dafür ein, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und das Kulturerbe Europas zu wahren und zu bereichern. Es soll der Kultur- und Kreativbranche, besonders dem audiovisuellen Bereich, auch dabei helfen, sich von der Corona-Pandemie zu erholen. Außerdem liegt es der EU am Herzen, diese Branchen inklusiver, digitaler und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Egal, ob eure Leidenschaft Filme, Literatur oder Videospiele sind, ihr Kunstschaffende in Paris seid, Komponisten in Kaunas oder Choreografen in Kopenhagen, Kreatives Europa wurde eingerichtet, um euch zu unterstützen. Doch welche Bereiche deckt das Förderprogramm konkret ab und wie funktioniert es? Kreatives Europa ist in drei große Aktionsbereiche eingeteilt: Media, Kultur und den branchenübergreifenden Aktionsbereich. Sehen wir uns jeden davon etwas genauer an. Fangen wir mit dem Aktionsbereich Media an. Der Schwerpunkt liegt hier auf audiovisuellen Medien wie Filmen, Serien und Videospielen. So hat die EU in den letzten Jahren die Branche dabei unterstützt, Produktionsmöglichkeiten zu erweitern. Außerdem finanzierte sie Ausbildungsangebote im audiovisuellen Bereich, etwa für das Bildungsprogramm Film Spring Open Workshop in Krakau. Aber auch Filmfestivals haben schon davon profitiert, wie das internationale Filmfestival Indie Lisboa und das internationale Dokumentarfilmfestival CineDoc Tbilisi. Mit dem Aktionsbereich Media setzt sich die EU dafür ein, dass europäische Produktionen länderübergreifend vertrieben werden und dass sie neue Märkte im Ausland erschließen. So sollen internationale Zusammenarbeit, Austausch und Mobilität gefördert werden. Im Mittelpunkt stehen auch neue Technologien und Initiativen, mit denen man die audiovisuelle Branche in Europa ökologisch nachhaltiger gestalten will. Wenn ihr also zum Beispiel Filmwissenschaften studiert, Videospiele entwickelt oder Drehbücher schreibt, dann kann euch der Förderbereich Media dabei helfen, eure Geschichten in die Welt zu tragen